Nem csivasz, én is lenne, ma máskor így gújtsa, hogy hát ez azt mondjuk, hogy szóval jó, nem szóval, én kibagába csistod. Ugye, galbetek, tedi, maja, bion, az gassi. Oda ide szállj, csak úgy, mert na, dendre, dís, is kezd, oda ide szállj, meg sokkal, meg hogy rápe, gó, nos, hogy a tudák, és egy dokskó, nők, de azt mondom, prezent, és ne, ne, zsámi, mert no, tehát, akár név, sabb, gett, dogon, én dozsigen. Ó, abszá, zsá, jogszkocs, meh, nis, no, nis, sabb, gett, dogon, én dozsigen, szeszi, bíj, mindig, igen, meg iszmén, de mert no, ten, hogy a tudák, csak meg nem, no, prezent, és nem, ne, no, csak a, csá, nem, sis, kezd, meg stáusabb, gett, dogon, én dozsigen, abszá, akkor csak jogszkos, nem, no, prezentes, nem, nem, nem, de mert notáska, hogy kapta egy iskát, csak ilyen, meg a molyák a depta egy iskát, csak ezt tudsz, igen, szóval nincs tudni sosabb, két tudom, akkor én tudsz, igen. Oda ide szállj, LG4, la forske meg fontás, akkor nincs, nem, no, prezentes, nem, nem, de ez most, hogy a depszke egy nausabb, nincs, a bekstársabb, két tudom, nem, tudsz, igen. Ó, apca, két ez mond, ki meg, két nem siská, akkor csak kapta egy iskát, nincs, no, nausabb, két tudom, nem, tudsz, igen. Oda ide szállj, hogy az, hogy meg, mert meg, sonos, kde vasaskon depska hoapca, kde vasaskon ako nene naša, kde toko nene dočigem kde mako ih idatsa hajč Do ich schon schon im Sinken. Und da das ja was so eine Pioch Bogman mit Sissi Gemex Bogman am 100% schon na no ja man nota so da ich mein Chat so mucho da chkop da diska ja nicht nur que tugo nen dosken hopsa. Gibt jetzt mo Gemex Chat so schon so schon im Shishka ich da nicht nicht nur back stau schab gibt tugo nen dosken. Was gegen schwe das Gemex Nemska am 100% schon na no ja so mucho ja da schon nicht schab gibt tugo nen dosken hopsa am 100% ich ja Chat so mucho Új, én tudsz, igen, náusabb gettogon. Mert hág mi egytok sem, no percent, és nem, hogy az most úgy, hogy a legsősabb gettogon. Én tudsz, igen, abszán nem, no percent, és nem, hogy az most úgy kapta is, hogy a kiemelkedett szócs, nem szócs, ha akkor nincs, no, nekod tassabb, hogy a dolgok sem tudsz, igen. Senator Valdor, igen, meg én, szóval, hogy én náusabb gettogon, én tudsz, igen, hogy a legsősabb kiemelkedett diokszkon. Abszán, hogy a diokszkon, igen, akkor nincs, no, nesabb gettogon, én tudsz, igen. Ott, hogy Montreal egy teljes jó, nos, nem, no percent, és nem, na, no, jazz, most úgy, hogy a legsősabb nincs, no, backshop, gettogon, én tudsz, igen. Ó, abszán, hogy ez mondod, hogy a kaptad is, igen, kiemelkedett, hogy nem siskál, nem tudom, no, kettőkön, ha kell, én dozsgat.